0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vigyázz a szava. Jodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Puls FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настапа. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: kell otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse 92.2 Jodin FM.

veszett figyelem nincs is talán. Nagy távolság, csak a lényeg kúszik füveken, nem látják félszeg szemeken, kezemben rád.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. Dimjana 102, Diodin FM.

0: гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
1: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniában. Visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542. számú működési alapján.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
3: Vikno 5000, dveri des 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
4: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
5: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
6: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
5: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радіопульс. 90.2 FM. Класне радіо. Вдорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa
1: i Odin FM.
2: Klasné radio.
1: Vdor

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: legjobb zenék. A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Puls.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a beregszászi református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тарацкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk, Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, mennyi édes atyánk, köszönjük te néked, hogy szavakban, énekben is téged magasztalhatunk, hozzád jöhetünk, és jelenlétedben valóban megelevenedik szívünkben annak bizonysága, hogy te vagy a mi atyánk, és mindannyiunk élete ott van előtted, gondolataidban, terveidben vagyunk, és hogy a mai napra is neked gondod van ránk, terved van velünk. Kérünk téged, engedd, hogy ezt értsük, elfogadjuk, és rád tekintve hozzuk meg döntéseinket, és tegyük dolgainkat. Kérünk szent leked által, így szól, így munkálkodj, és szólj hozzánk. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetsége szakaszból olvasom. Pál apostolnak Timóteushoz írott második leveléből, negyedik rész, 6., 7., 8. verséből. Míg az igeszakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállt. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megáld nekem az Úr a manapon, az igaz bíró, nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, talán Pál apostol életének, bizonyságtételének talán egyik legtömörebb és talán leghangsúlyosabb bizonysága az, amit itt hallunk, mert hogy az egész életét szem előtt tartva láthattuk azt, hogy amikor a megtéréséről beszél, az is egy óriási, kiemelkedő pillanat. Vagy amikor a különböző harcairól beszél, az is. De mindig más az, amikor úgymond összegzésképpen az életét összefoglalva, nem mindegy, hogy összefoglalva az életünket, mire tesszük a hangsúlyt. Ha össze kellene foglalni mindazt, ami mögöttünk van, akkor vajon mi az, ami úgy kiviláglana, ki hangsúlyozódna az életünkben, mire tennénk a hangsúlyt, mi az, ami ott van mögöttünk. Pál apostol, amiket itt megfogalmaz, az egy olyan visszatekintés, amelyben beszél a harcokról, beszél a harcokban, kire tekint, ki által tud harcolni, beszél a valóságról, és természetesen beszél arról is, hogy minden harc mi által is kap értelmet. Ugyanakkor ez az összefoglalás, hogy immár megáldoztatom, elköltözésem ideje beállt, különböző érzéseket válthat ki az emberből, amikor valakivel kapcsolatosan ezt hallja, vagy netán magával kapcsolatosan, tehát érzi, hogy közeledik az idő. Bizonyára, amikor Timóteusnak írja ezt, akkor Timóteus számára bizonyára egy új információ az, hogy valami olyan következik, ami már mindent megszakít, minden megváltozik, mert nem lesz még alkalom arra, hogy esetleg hallhassa, vagy olvashassa Pálnak a szavait. Ugyanakkor pár verssel korábban nagyon fontos dolgokat mond ki először is Timóteusról Pál. Azt mondja, te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszú tűrésemet, üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek rajtam estek. Követted. Tehát az, amiről Pál beszél Timóteus számára nem idegen. Hadd mondjam azt, hogy részt vállalt ebből az útból, amit Pál apostol Isten kegyelméből megjárhatott. Vagy pár verssel korábban, pont a tegnapi ige szakaszban olvashattuk azt, hogy kérlek azért az Isten és Krisztus színe előtt, hirdesd az igét, alkalmas, alkalmatlan időben, mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik. De te józan légy mindenekben, szenvedj az evangélista munkáját, cselekedd, szolgálatodat teljesítsd be. És ezek után tér magára. Először is Timóteusra nézve szólít, és azt mondja Timóteusnak, hogy ismered, tudod, részt vállaltál abban, hogy mit jelent az az út, amelyben Krisztus minket elhívott. Amelyben ismerhetted, láthattad, tapasztalhattad azokat a harcokat, amiben én benne voltam. Szenvedéseket sok esetben. Hogy mivel ismered, ezt az utat járd. És így jut el a mai napig a szakaszunkban, amikor mint egy összefoglalásképpen azt mondja, hogy mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállt. Megáldoztatom. Nagyon érdekes megfogalmazás, és érdemes ezzel egy kicsit úgy foglalkozni. Amikor életére úgy tekint, élete végére, befejezésére, hogy egy áldozat következik. És bár sokszor ezt félreértjük, mert ebben a világban sokszor tekintünk így egymásra meg magunkra, hogy áldozatok vagyunk. Csak hogy itt valami egészen másról van szó. Kétféle áldozatról beszél a Szentírás. Bűnért való áldozat és hála áldozat. Mivel Pál mindez idáig arról beszél, hogy a bűnért való áldozatért Krisztus megáldoztatott, és az ő áldozata a Pálé, így maradt, vagy nem más maradt, mint a hála áldozat. És azt mondja, hogy életemet, vagy életem végére úgy tekintek, mint amit hála áldozatként teszek oda Isten elé. Ebben nagyon fontos ebben a szóban benne van az áldozatban az, hogy van egy belőlem, tőlem kiinduló, de mégis Istenre néző. Én tevékenységem, de Istenre néző. Az én lemondásaim, áldozathozatalom hálából Istennek. Hogy tekintünk mi a föld élet befejezésére? Hála áldozat Isten kezében? Aztán nem csak áldozatról beszél, hanem azt mondja, hogy elköltözés. Nem azt mondja, hogy meghalok, nem azt mondja, hogy befejeződik az életem, nem azt mondja, hogy kipurcanok, és még fokozhatnánk különböző jelzőkkel, amiket manapság hallhatunk, hanem úgy tekint erre a pillanatra, mint elköltözés. Nagyon érdekes ez a szóhasználat is, mert maga az elköltözés az feltételez valamit, ha én tudom, hogy valahová elköltözöm, akkor annak van egy előzetes időszaka, amikor készülök erre az elköltözésre. Megkezdve azzal, hogy rendszerezem, rendbe rakom a dolgaimat, akár dobozolva, hogy amikor az új helyre megérkezem, akkor rendben legyenek és megtaláljam. És valahol itt érthetjük meg ezeket a nagyon személyes jellegű szavakat, amiket Timóteus felé Pál mond. Itt nem másról van szó, kedves testvérek, mint egy ilyen rendberakás, rendszerezés, visszatekintés, aminek következtében azt mondhatja, hogy és eljött a hála áldozatomnak az ideje. És akkor itt hangzik el ez a csodálatos felemelő mondat,

tartása, az pedig, hogy álhatatosan kitartottam benne. Tehát ez a kép van itt előttünk, nem beszélve az utolsó mondatáról, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, itt pedig a babérkoszorúra utal. Tehát vegyük lépésről lépésre. Ama nemes harcot megharcoltam. Az emberi élet harc. A tudomány azt mondja, hogy az életünkben nagy részt, és egy ilyen nagyon radikális számot mondanak, 80%-a az emberi életnek az, amikor olyan harcokat vívunk, amiben nincs tartalom. Olyan dolgokért aggódunk, olyan dolgokért félünk, amik tulajdonképpen meg sem történnek. De a rágondolás, az előretekintés, akár tapasztalatból, akár információ következtében előidéz bennünk egy ilyen belső harcot, aminek tulajdonképpen sokszor nincs is tartalma. Ugyanakkor itt, amiről Pál beszél, hogy ezt a nemes harcot megharcoltam, először is azt mondja, hogy az élet, az emberi lét, az mindenféleképpen egy nemes dolog. Egy kiemelkedő dolog. Hogyan tekintünk mi az emberi életre? És ezek azért kapnak talán még nagyobb hangsúlyt, mert napjainkban az élet annyira értéktelenedett. Oly sok mindenre tevődik a hangsúly, és közben folyamatosan annak a hiába valóságát érzi az ember, a kielégíthetetlen, megelégedhetetlen érzés folyamatosan ott van, és így leértékelődik tulajdonképpen az emberi élet. Pál azt mondja, hogy mivel Istentől kaptuk az életet, az egy nemes dolog. És nem mindegy, hogy ezzel az élettel én mit kezdek. Észreveszem azt, hogy van ennek az életutamnak olyan kihívása, amit mint nemes harcot kell megvívjak. És akkor jó ezen elgondolkodnunk, hogy milyen a harca, vagy milyen ellensége van az embernek. Ugye a Szentírás alapján három ilyen nagy ellenségről beszél, amiben folyamatosan harcként részt veszünk. Egyrészt akár tetszik, akár nem, a világ fejedelme. Nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem szellemi hatalmasságok ellen. Tehát ez az első, ami ott van. Sokszor embereket látunk, akikkel összeütközünk, akikkel vérre megyünk, de szabad megértenünk, meglátnunk azt, hogy nagyon sok esetben minden mögött tulajdonképpen a világ fejedelme van. Szellemi hatalmasságok. Aztán a másik ilyen nagy harc, a világ. Tehát ez a teremtett világ, amiről a Szentírás megfogalmazásában megérthetünk nagyon fontos dolgot. A teremtésnél, amikor Isten megteremti a világot, koszmosz szót használja. A koszmosz szó pedig ugye jelenti a világ mindenséget, de alapjelentése nem más, mint az, hogy rend. Tehát Isten által megalkotott szép rend. Innen jön például a kozmetika szó. Amikor széppé, rendezetté formálja az ember, vagy önmagát, vagy másokat. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a világgal van harcunk, akkor azt kell megértsük, hogy ez a rendezett szép, amit Isten alkotott, ez átment a káoszba. És ezért, mivel elveszítette az Istentől kapott valóságát ez a teremtett világ, mert hogy az egész világ bűn alatt nyög, tehát ezért harcunk van a világgal. És ezt, hogyha nagyon közel akarjuk magunkhoz hozni, akkor csak gondoljunk bele abba, hogy ennek a világnak a szellemisége hogyan hat az emberre is, és mennyi

0: kihívást, mennyi harcot idéz elő, amikor minden, ami bennünket körülvesz, próbál magával sodrani, sodorni. És ebben a sodrásban benne, tehát nem kis teljesítmény ellenállni. Nem beszélve arról, hogy szembe menni ezzel a sodrással. A harmadik pedig az az úgynevezett belső, az úgynevezett én. Amit szintén megállapíthatunk, hogy Isten jónak teremtett. Amiről azt mondja az Isten, hogy íme igen jó. És újra a bűn következtében, hogy mivé vált, ezáltal magával hozta tulajdonképpen ezt a harcot, így naponként kell harcoljak. Mikor harcolok? Hogyha megértettem, hogy szükségem van harcra. Addig, ameddig az Istennel kapcsolatban nem kerülök, ameddig meg nem értem azt, amiről pár verse korábban beszél, hogy az áldozat, a bűnért való áldozat, meg nem értem azt, hogy mivé vált, mivé lett akár a világfejedelme Lucifer, aki fényességet hordozva kiemelt angyal volt, mivé lett, akár ez a teremtett világ, ami szép, ékes rend, és vált káosszá, akár én, akit az Isten megteremtett, és szépnek, és jónak, és rendkívülnek teremtett, mivé váltam, amikor megértem azt, hogy az Isten mindezekbe felkínálta, odaajándékozta a megújulás, az újjá lét ajándékát, na innentől kezdve élessé válik ez a harc. Akkor van harcom, hogyha megértem, hogy ez a világ, ahova halad, az a káosz és a kárhozat. Akkor harcolok ellene. Ha megértem, hogy a világ fejedelmének egy szándéka van, hogy félrevezessen, megtévesszen, aki kezdetektől fogva embergyilkos. Akkor harcolok ellene, hogyha ezt komolyan veszem. És akkor harcolok magam ellen, az óember ellen, önmagam ellen, hogyha megértem azt, hogy Krisztusban új életet kaptam. Tehát itt, amiről Pál beszél harcként, az abból fakad, hogy megismerte az Isten ajándékát Jézus Krisztusban. És ha megismertem, akkor innentől kezdve van egy harcom, ami az életért történik, ami nemes, ami által nemessé válik a harcom. Következő kép ugye ez a futás, futásomat elvégeztem. Milyen megdöbbentő ebbe, hogy belegondolni ebbe a képbe, hogy mennyi valóság van benne. Talán mindannyian megállapíthatjuk azt, hogy egy futást elkezdeni könnyű. És oly sokszor könnyű elkezdeni. Én megvallom, nagyon sokszor elkezdtem, hogy na most már innentől kezdve futni fogok, és az első lépések mindig könnyűek. De ahogy haladsz, egyre inkább több olyan tényező határoz meg, külső, hát ma reggel esik az eső, ma reggel hideg van, ma reggel már nagyon meleg van, külső tényezők, vagy belső tényezők, hogy nagyon fáradt vagyok, nem bírom tovább, nincs erőm tovább. Nem véletlen ez a kép, amiről Pál beszél, mert a keresztény életben mindig nagy dolog az, amikor van egy döntés, egy elindulás, a maratonon való elindulás, első lépések, amikor nagy lendülettel az ember benne van és megy. Csak mindig az a nagy kérdés, hogy az ilyen futásokban, amikor úgy tűnik, hogy nem bírom tovább, és nagyon sok ilyen holtpont van, elérkezünk-e a holtpontig, vagy feladjuk a holtpont előtt, vagy átbillenünk a holtponton? Ez a nagy kérdés a keresztény létünknek. Sokan mondják azt, akik ezt komolyabban gyakorolják, hogy ahogy futnak maratonon, van mindig egy holtpont. Amikor az ember minden porcikája azt mondja, hogy állj meg, elég volt, szállj ki, nem bírod tovább. És ha mégis ezen túl tud lendülni, akkor szinte úgy megkönnyebbül, és tudja tovább vinni. Valahol a keresztény életnek erről kellene szólni, kedves testvérek. Vannak holtpontjaink. Vannak ilyen erőltetett szakaszok, amikor úgy érzed, külső, belső kényszerből fakadóan nem megy tovább, nem bírom tovább. És az a holtpont, amikor eljön az ember életébe. Tudjátok, nagyon sokszor ilyenkor adják fel. Lelki értelemben is. Nem ér ennyit az egész, elegem van, csalódtam, és még sorolhatnánk. Pál azt mondja, hogy futásomat elvégeztem. Voltak holtpontjai Pálnak? Ajaj! Amikor agyonkövezik, kihúzzák, kivonszolják a város szélére. Amikor megverik, amikor szinte meglincselik, amikor kalodába, börtönbe zárva, bilincsek közt van, voltak ilyen holtpontok? Amikor minden megkérdőjeleződik, hogy de hát, Uram, Te érted teszem, rád tekintek, Te gyermeked vagyok, a Te ügyedet viszem, akkor ez hogy férhet bele? Voltak ilyen holtpontok? Ajaj! És a Te életedben még a könnyed időszakodban vagy, amikor könnyen mennek a dolgok, és szinte repülsz, vagy már érzed a kihívásoknak a súlyát, a harcoknak a nehézségét, vagy eljutottál a holtpontra, amikor ott van, hogy hogyan tovább, elég volt, vagy esetleg átbillentél a holtponton, és olyan erők szabadulnak fel az életedben, amiről nem is tudtál. Azok a rejtett erők. De jó lenne ezeket a rejtett erőket, amiről nem is tudunk, hogy ott van Isten kegyelméből az életünkben, ha ezek tudnának lendíteni bennünket. Azt mondja Pál, elvégeztem a futásomat. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, és a hitet megtartottam. Egy másik nagyon fontos dolgot emelít ki Pál. Nem véletlen, hogy ezt a képet használja, hogy futás, holtpont, mert a hit megtartása kérdés. El lehet veszíteni a hitet? És valahol ezekben a szavakban szinte Pálnak az élet harca jelenik meg. Lett volna oka sokszor feladni a hitét? Bizonyára. Voltak holtpontjai? Bizonyára. De azt mondja, hogy megtartottam. Nem engedtem el, megtartottam. És bár azzal fejezi, hogy végezetül eltétetett nekem, ez feltételezi azt is, hogy ez a futás, ez a harc, ez a hit megtartás, ez nem kifejezetten önmaga erejéből valósult meg. És itt van a kulcsa. Ha saját erőnkből akarjuk megfutni a pályát, ha saját erőnkből akarjuk lebirkózni a kihívásokat, ha saját erőnkből akarjuk megtartani a hitet, kudarcra van ítélve. És ezzel, hogy azt mondja Pál, hogy végezetül pedig eltétetett nekem a korona, ezzel azt mondja ki, hogy tulajdonképpen a záloga annak, hogy mindez idáig jöttem veled, általad, ezért biztosítva van számomra. Nem azért, mert én elértem, mert én megtartottam, mert én megharcoltam, hanem mert veled jöttem, és veled találom meg, veled érkezem meg. Megérkezni. És akkor innen szabad visszafelé újra csak néhány gondolat erejéig. A megérkezés mennyire befolyásolja, mennyire határozza meg a futásomat, a birkózásomat, a harcaimat. Minél erőteljesebben ott van az ember szívében annak a boldog felismerése, hogy minden elmúlik, Krisztus marad, Isten országa marad. Annál inkább tud ezekben a harcokban a végsőre tekintve megállni, álhatatos lenni, valóban megharcolni. Hát hadd szólítson meg bennünket, mindnyájunkat Isten igéje mai reggel ezzel kapcsolatosan, hogy Pál személye nem azért van előttünk, mert vannak ilyen kivételek, hanem azért van előttünk ez a bizonyságtétel, hogy bátorítson, biztasson, buzdítson bennünket, hogy merjünk életünk bármely szakaszában, kezdetén, harcaiban, holtpontjaiban, vagy a holtpont után, de hadd buzdítson bennünket, hogy ha mindezt Krisztussal tesszük, akkor eltéthetett az életnek koronája. Hadd határozza meg a korona a visszatekintést. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Drága Urunk, hálás szívvel köszönjük mindazt a bizonyságtételt, amely a Szentírásban, a mi tanulságunkra, a mi buzdításunkra iratott. Hálás szívvel köszönjük Pál apostol életét, Timóteus életét. Köszönjük ezt a levelet, amelyben naponként szólítottál meg bennünket, és biztatsz, buzdítasz arra, hogy általad minden némű harc, minden holtpont, amelyben minden megkérdőjeleződik, te általad van kiút, van tovább, van győzelem. Hálás szívvel köszönjük, hogy végezetül valóban eltéthetett az életnek koronája. Urunk, vésd ezt a mi szívünkbe, hogy amikor teljesen megtorpanunk, akkor hadd ragyogjék fel előttünk az a korona, amelyre elhívtál minket. A végső cél hadd tudjon újra lendületbe hozni, buzdítani, bátorítani. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánunk mindenkinek.
1: Tisztelt rádióhallgatóink, Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тороцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: vagyok.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
2: Rádió Pulse FM.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Галерея Угорського дому Мункачі Міхай.
1: A Mункачі Міхай Magyar Ház galériája.
2: Fus Andrea 1982. július 23-án született Ungváron. Tanulmányait az ungvári informatikai, közigazgatás és jogi főiskolán végezte, ahol számítástechnikai szakon szerzett diplomát. A művészet iránt érdeklődése azonban hamar meghatározóvá vált életében. 2006 és 2008 között Balla Pál festőművész és rajztanár tanítványa volt, akitől sokat tanulhatott a képzőművészeti gondolkodásról. Fus Andrea alapító tagja és titkára a Magyar Értelmiségiek Kárpátai közössége Mункachi Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Aktívan részt vesz a kárpátaljai művészeti élet szervezésében, többek között a tiszaháti Mункachi Mihály alkotótábor munkájában is. Fus Andrea különleges technikával alkot, szürrealista műveinek jelentős részét golyóstollal készíti. Aprólékos vonalakból, finom részletekből építi fel képeit, amelyek gyakran egy álomszerű, különleges világot tárnak a néző elé. Az alkotó munkáit számos helyen bemutatták már, kiállított többek között Ungváron, Beregszászban, Kijevben, Budapesten, Keszthelyen, Sárospatakon, valamint a Kárpát-medence több településén is. Fus Andrea számára a művészet nem csak önkifejezés, hanem értékmentés is. Fontos szerepet vállal a kárpátaljai magyar képzőművészeti és népművészeti alkotások bemutatásában, feldolgozásában. Fus Andrea neve ma már összeforrt az egyedi részletgazdag grafikákkal és azzal a különleges látásmóddal, amelyben a valóság és a képzelet találkozik. Ungváron él és alkot, munkái pedig nem csak Kárpátalján, hanem a Kárpát-medence számos pontján hirdetik a helyi művészet értékeit.
0: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки Угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
3: Rovatunkat támogatta a Mункachi Mihály Magyar Ház és a Záhid Finance Group Kft.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam a szapa.
3: Jodin FM.
4: Klaszne radio. Vdorohu.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Szokóhalmi Tánci.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: De. Turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene, induló új szakok az alapképzésben, színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számviter és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19-augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: Ha Vásároslamény környékén kirándulunk, érdemes egy rövid kitérőt tenni Aranyosapátiba, ahol a település egyik legértékesebb műemléke, az Újhelyi kastély, vagy más néven Újhelyi kúria várja a történelem iránt érdeklődőket. Az épület eredetileg 1725-ben épült barokk stílusban, az Ördög család megbízásából. Az építés pontos évét egy a falba épített mester gerenda őrizte meg az utókor számára. A kúriát 1834-ben klasszicista stílusban átépítették, majd az 1880-as években újabb átalakításokon esett át. Ekkor kapta a főhomlokzat jellegzetes, dóroszlopokkal díszített tornácát, a timpanumban pedig ma is látható az Ördög család címere. A kastély az évszázadok során több nemesi család tulajdonában is volt. Az Ördög családot az ilosvaiak, majd az Újhelyi család követte. A 20. században az épület már egészen más szerepet töltött be. Működött benne napközi otthon, egy ideig pedig a községi könyvtárnak is otthont adott. A rendszerváltást követően a kastély visszakerült az Újhelyi család tulajdonába. Bár jelenleg nem látogatható szabadon, és felújításra vár, kívülről is különleges hangulatot áraszt. A kúri előtti idős fák az egykori kastélypark utolsó hírmondói, amelyek még ma is felidézik a régi nemesi birtok eleganciáját. Ha tehát a Tiszavidéken barangolunk, Aranyosapáti nem csak templomai, hanem ez a közel 300 éves kastély miatt is megér egy rövid megállót, hiszen minden régi épület egy-egy történetet őriz, és az Újhelyi kastélynak bőven van mit mesélnie.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу. Computerized half-breed. My mother was a teacher. Including the captain. May I, sir?

0: Rajkó Balázs vagyok, köszöntöm Önöket. Ez a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazin műsora, a Családi Kör. A mai családbemutató adásban Bereg Rákosra látogatunk, hiszen a fiatal pedagógus házaspár, Tímea és Csaba itt nevelik a 6 éves Kristófot, a 3 éves Andrist és a 8 hónapos Eszterkét. Hallgassák meg a velük készült beszélgetésem, hiszen ők...
1: Mi vagyunk a Medgyessy család!
2: В ефірі передача «Спілка закарпатських угорських багатодітних сімей». Сімейне коло. Вітання вам, шановні радіослухачі, від імені ведучого Ройко Балажа. У сьогоднішньому випуску, присвяченому знайомству з родиною, ми завітаємо до Ракошина, адже саме тут молоде подружжя педагогів Тімея та Чобо виховують своїх дітей – шестирічного Кріштофера, трьохрічного Ондріша та восьмимісячну Естер. Давайте знайомитися з родиною Медяші.
0: Kedves Csaba, kedves Tímea, az van az első tiszteletteljes kérésem, hogy meséljék el nekem, hogy hogyan ismerkedtek meg Önök.
3: Mi együtt tanultunk. 9. osztály után felvételiztem a Munkácsi Szent István Liceumba, és akkor Csaba is ugye ugyanabba az osztályba jött. Ő Gálocsból, én meg innen Bereg Rákosról. És na hát az elején nem is fordítottam rá nagyon figyelmet, hogy hát egy kis normális fiúcska, minden. Aztán valahogy úgy alakult, hogy az első liceumi évünk vége felé már napi szinten telefonon beszélgettünk. Tehát egy barátság alakult ki köztünk, és akkor így minden este így telefonáltunk, megbeszéltük így a történteket, meg mindenről tudtunk beszélni. Teljesen természetes lett, hogy minden este így beszélgettünk. És akkor az egyik ilyen beszélgetésünk után így megkérdezte, hogy lennék a barátnője, és én igent mondtam. Nem is tudom, hogy alakult ez így ki, de igen, és akkor elkezdtünk együtt járni.
0: Ez liceumi évek, akkor az olyan 14-15 éves korban kezdődött.
4: Hát 15 éves korban, igen.
0: Az már nem felfejthető, hogy ez a telefonos beszélgetés, ez hogyan indult el, milyen volt az első beszélgetés, vagy mikor volt, vagy milyen ürügyön apropon.
4: Hát szerintem megtetszettünk egymásnak, vagy valami hasonló lehetett a

0: a háttérben. Hogy az első beszélgetés az miről szóltál, arra már én sem emlékszek, de általában így a sulis dolgokról beszéltünk alapvetően, illetve ilyen hobbikról beszéltünk. Mi az, amit ő szeretett volna kipróbálni, én szerettem volna kipróbálni. Egy beszélgetésre tisztán emlékszek, hogy bungee jumpingot akartuk még akkor mind a ketten kipróbálni, és hasonló dolgokról.
1: Elmúlt ez a dolog egyébként?
0: Kipróbálnám még amúgy a bungee jumpingot. Még nem próbáltuk ki amúgy soha.
1: Hadd kérdezek valamit. Milyen hosszú volt ez a telefonos beszélgetős időszak? Hónapok? Vagy pár hét?
0: Hát szerintem egy pár hónap volt.
2: Egy pár hónap.
1: És ez a pár hónap alatt ezeket a beszélgetéseket személyesen nem lehetett volna megejteni. Tehát miért kellett a telefon?
0: Általában ugye liceumban nem volt idő ilyen témákról beszélgetnünk, a tanórák mellett szünetek azok elég rövidek voltak, tehát hogy 5-10 percben azért nem tudtunk nagyon jókat beszélgetni, és általában ugye kollégiumban laktunk mind a ketten, viszont nem koedukált kollégium volt, tehát külön koliba laktunk, mind a ketten munkácson, de külön kollégiumban, emiatt az esti beszélgetések ezek telefonra korlátozottak le, így telefonon tudtuk ezeket a dolgokat megbeszélni.
1: Értem, azt mondja, hogy, és akkor elhangzott az a kérdés telefonba, tehát nem egy nagy szünetbe, nem egy iskola végén a koliba indulás előtt, nem. A telefonba, hogy lennél-e a kedvesem.
0: Igen, 2009, április 5-én.
1: Szép memória.
0: Pontosan emlékszek, mert Korlát Helmecen voltunk egy keresztúton, ott van ugye ez a gyalogos zarándoklat, ez a keresztút, és én onnan jöttem haza, ez vasárnap volt, azt hiszem. És akkor bennem úgy valahogy elhatározott, hogy lehet fel kellene tenni a kérdést, és akkor vasárnap este a beszélgetésünk során tettem fel a kérdést is.
1: A telefonos beszélgetés.
0: Telefonos beszélgetés során, és úgy jöttünk össze először.
1: Változott ettől valami egyébként?
2: Szerintem igen, mert akkor már nem csak azok a barátok voltunk, akik minden este így megbeszélték a dolgokat, hanem onnantól kezdve a liceumban is így megmutattuk, hogy érdeklődünk a másik iránt. Addig szerintem annyira nem is mutattuk ki, tehát a többiek előtt meg pláne nem, de onnantól kezdve igen, akkor nem is tudom, utána volt talán a ballagás, ugye a nagyobbak kiballagtak, és akkor volt egy ilyen valami kis ünnepség, és akkor már úgy felmertük úgy vállalni, hogy együtt vagyunk.
1: Jó, egy picit, ha visszamegyünk az elejére, az ismerkedésre, meg a magára, ahogy ez a kapcsolat kialakult, akkor először Csabát kérdezném, hogyha három tulajdonságot kellene mondani Tímeáról, hogy mi volt az a három tulajdonság, ami megtetszett benne, ami igazán vonzóvá tette, amitől megjöhetett a bátorság?
0: Hát őszintén szólva, az arca az nagyon tetszett, olyan, nem tudom, olyan kis cuki volt számomra, akkor az arca nagyon megfogott, és hogy ne csak erről beszéljünk. A második az nagyon megfogott, hogy okos volt. Elég hamar kiderült, hogy jó reálból. Aztán majd sokszor puskáztam tőle a későbbiekbe, matekból. A harmadik pedig talán az, hogy nem olyan volt, mint a többi lány, tehát hogy nem ez a nagyon felszabadult, hanem picit inkább ilyen félénkebb. És talán ez, tehát hogy nem az, aki bulizzunk, meg menjünk ide, meg menjünk oda, hanem picit ilyen visszahúzódóbb, talán így azt is mondhatjuk, hogy nyugodtabb volt, és talán ez, hogy ő ilyen. Én is ilyen voltam igazából.
1: Visszahúzódott?
0: Nyugodtabb típus, féltem ismerkedni. Hát akkor még ugye pláne első barátnő és hasonlóak, tehát hogy így mind a ketten úgy ilyen félve vágtunk bele szerintem ebbe a dologba, de úgy igazából tök jó volt.
1: Ebből a három dologból valami nagyon változott az évek alatt?
0: Hát már nem olyan félénk.
1: Nem olyan félénk?
0: Nem. Akkor keveset beszélt. Tehát, hogy tényleg olyan volt, hogy én kérdeztem, és így folyton én kérdeztem, és inkább ő próbált megválaszolni. Tehát a kérdést ritkán tett fel, hagyta, hogy én beszéljek, én dumáljak folyton, és ő arra is rá kellett venni igazából, hogy beszéljen, kérdezzen, akarjon valamit tudni, és hasonló dolgok. Ez már megváltozott.
1: Ez
0: nagyon.
1: Már igen. Értem. Tímea, mi volt az a három alapvető tulajdonság? Vagy nem is kell, hogy alapvető legyen, három szempont, ami vonzóvá tette Csabát.
2: Én a magabiztosságát mondanám, mert lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy ő félénk volt, de így kívülről így olyan magabiztosnak tűnt, hogy ő, amit meg akart mondani, ő meg is mondott. Nem félt úgy semmitől, nekem úgy tűnt. És ez nagyon vonzó volt. Tehát én az a nagyon félénk mindentől, akkoriban meg pláne, mert akkor kerültem ki, ugye itthon, ebből a családi körből minden, és ő pedig az a magabiztos volt. A másodikat azt mondanám, hogy kicsit olyan pimaszos volt, tehát bárkinek úgy megmondta, kicsit alacsonyabb volt, mint a többi fiú az osztályba, de ez nem fogta vissza, tehát úgy visszaszólt nekik minden, és ez is olyan vonzó volt, egy kicsit olyan rossz fiússá tette a többiek között. harmadiknak pedig azt mondanám, hogy őszinte volt. Tehát, hogy nagyon őszinte volt mindenben. Nem azt mondta, amit hallani akartam, hanem őszintén válaszolt, mikor kérdeztem, vagy mikor beszéltünk valamiről. Elmondta a véleményét, és őszintének tűnt.
1: Az évek alatt változott valami, akár ebből a három tulajdonságból, Csabán?
2: Nem. Tehát ő ugyanaz a magabiztos férfi, családapa, aki, hogyha megtervezünk, vagy eldönt valamit, akkor azt véghez viszi. Őszintének is őszinte, mert elmondja, hogy ha valami nem úgy tetszik, ha én csinálok úgy valamit, és nem tetszik neki, megbeszéljük. Nem azt mondja, amit hallani akarok, hanem tényleg.

0: Esi család!
1: Milyen volt a lánykérés az esküvő? Van-e valami említésre méltó?
2: Van, igazából. Mondhatnánk, hogy ilyen sablonszerű volt, de nem, nem ilyen volt. Készültünk rá mindketten tudatosan. Timi, hogy egész őszinte legyek, ő nagyon férhez akart menni. És miután befejeztük a liceumot, mindketten Ungváron tanultunk az egyetemen, kémia szakon, én pedig töri szakon, és a Szent Gellért kollégiumban laktunk mind a ketten. Ugye ott folytatódott tovább a liceumos kapcsolatunk.
1: Az már egy kicsit koedukáltabb.
2: Az már koedukált volt, így van, tehát ez egy pozitívum volt. És ő nyíltan mondta már az első évfolyamon, vagy a második évfolyamon, hogy ő szeretne férjhez menni minél hamarabb, tehát hogy nem akar várni 30 éves koráig, míg befejezi a tanulást, meg hasonlók, tehát hogyha lehet, hogyha úgy adódnak a körülmények, akkor ejtsük meg minél hamarabb. Hát én nem voltam ennyire benne a dolgokban az elején, tehát hogy első, meg második évfolyamosok voltunk, mondtam neki, hogy figyelj ide, mai napig emlékszem, hogy úgy mondtam, hogy ha meg lesz a diploma, tehát meg lesz a BSC, akkor már van valami a kezembe, akkor megkérem a kezed azon az éven. És 2015-ben megkaptuk a BSC diplomáinkat, és azon az éven meg is kértem a kezét, karácsonykor, év végén.
1: Ez miért volt ilyen fontos, Csaba?
2: A lánykérés.
1: Az, hogy egy BSC a kézben legyen, mielőtt lánykérés van.
2: Már egyetem első évétől én úgy tudatosan arra készültem, hogy ne támaszkodjak a szüleimre, sőt, ott már mondhatom azt, hogy liceumban. Mai napig szoktam emlegetni, hogy anyu még első éven úgy besegítettek, de második évtől már, ahogy évfolyam munkákat írtam, konferenciákra jártam, pályázni lehetett, stb. Teljesen saját lábomra álltam, és én azt egy biztos alapnak tekintettem, tehát, hogy van mire támaszkodni, hogy ott van az a diplomád, akkor azzal már tudsz egy munkahelyet keresni, nem csak egy ilyen tessék-lássék munkát, és ha van egy munkahely, akkor már szépen lassan arra alapozva tudunk előre haladni. És én ezért pontosnak találtam, hogy egy diploma mindenképpen szükséges.
1: Ez egyébként, ez a mentalitás, ez jellemző önökre, az önök családjára, akár döntésekkel kapcsolatban? Nekem ez ilyen tervezős, jó értelembe véve, de tervezős gondolkodás, hogy ha majd lesz ez, akkor majd az hoz magával ezt. Tehát, hogy így akár a mostani mindennapi döntéseikbe, vagy nem a mindennapiba, hanem mondjuk a nagyobb döntésekbe. Jól gondolom, hogy kellően megtervezik?
2: Hát általában igen. Úgy haladunk előre, hogy valamit eltervezünk, hogy akkor most erre gyűjtünk, most ezzel fogunk foglalkozni, és akkor erre próbálunk koncentrálni. Azt is mondom, hogy szükséges, mert hát 6 éve majd, hogy nem ugye egyedül dolgozom, és emiatt ugye szükséges az, hogy hogyan osszuk be helyesen a pénzt, mire fordítsuk éppen, és a többi, és a többi.
1: Esküvő milyen volt tíme? Olyan, ami ennek kamaszként megálmodja az ember?
3: Igen, még talán jobb is.
1: Igen?
3: Igen. Tehát én úgy képzeltem el, még ugye kamaszként, hogy akkor szépen meg lesz a polgári esküvő, elmegyünk fotózkodni valahová, utána visszajövünk, vagy elmegyünk az étterembe, ahol van, meg a templom is közben valahogy, és ezt pontosan így is terveztük el, és hála Istennek minden úgy is ment. És még olyan jót bulisztunk is, hogy én nem gondoltam, hogy annyira el fogom tudni engedni magam, mert hát ugye mindenért éppen aggódok, hogy ez odaér-e időben, ez akkor lesz-e, mindenkinek megfelel, és még bulisztunk is, úgyhogy nem tudom, hajnali 3 vagy 4 körül, még mindig táncoltam.
1: Volt az 5 is?
3: Volt az 5 is.
1: Érdekes egyébként, hogy a mennyasszonyok szokták egyébként túlaggódni a dolgot. Én vőlegénytől még nem hallottam se, hogy izgultam, hogy mindenki odaérjen, de mennyasszonyok azok izgulnak. No, szóval szép volt, jó
2: volt. El volt tervezve az is.
1: Bocsánat.
2: El volt tervezve az is.
1: Én kérek elnézést.
2: Készültünk rá. Tehát tudatosan készültünk rá.
1: És arra is tudatosan volt készülve, kedves megyesi család, hogy önök nagy családosok lesznek előbb vagy utóbb.
2: Igen.
1: Igen?
2: Igen.
1: Volt valami példa, esetleg családba, rokonságba önök előtt? Honnan jött ez a vágy?
3: Nekem ez mindig is alap volt a családnál, hogy én úgy képzeltem el a saját családomat, hogy én 3 gyerekes édesanyja szeretnék lenni. Nem tudom miért, a szüleimnek csak 2 gyerekük volt, Csabáiknál is csak 2 testvérek, de én úgy képzeltem el, hogy én szeretnék 3 gyereket. Nekem az mindig is az volt a minta.
2: Én 3 fiút akartam, nem jött össze sajnos, de nem bánjuk, mert kaptunk egy kislányt, Jesztust, és nagyon örülünk neki. Timi nagyon akart kislányt, és azért ez így, azt is mondhatnánk, hogy így megkoronázta a dolgokat, hogy első 2 srác, és akkor a 3. ugye jött a kislány.
1: És ha már ennyire a vágyott dolog volt a nagy család, milyen most nagy családosnak lenni már több mint 8 hónapja?
3: Hát azt mondanám, hogy még mindig csak tanuljuk, még mindig csak bugdácsolunk benne.
1: Mi a legnehezebb? Mi a legnagyobb probléma?
3: A figyelem, hogy osszuk a figyelmünket három fele folyamatosan, és még talán mikor lecsendesül a ház, és minden gyerek alszik, még akkor is azon kattog a fejem, hogy vajon mit felejtettem el napközben, hogy ezzel ültem elég időt, vagy játszottam eleget, vagy nem is tudom, fürdötte ez a gyerek, tehát még olyankor is, mikor lefekszünk, még akkor is azon kattog a fejem ez a figyelem megosztás.
1: Csaba?
2: Szerintem az a legnehezebb, amikor nem vagyok itthon. Mert van néhány nap, amikor nem vagyok itthon a héten, és egyedül van a három gyerekkel. Hát neki. Értem, azt hittem, hogy ezt fogja mondani, hogy az a legnehezebb, amikor Csaba nincs itthon. Nekem is nehéz, mert hogy nem vagyok itthon, a Karácsfalván vagyok tanár és nevelő, és munkácson is dolgozom a liceumban, tehát két munkahely van, és két estétben szoktam általában kettő vagy három estét aludni Karácsfalván, azt jelenti, hogy ott vagyok egész nap. Tehát mondjuk vasárnap megyek és szerdán jövök haza. Szerintem ez nagyon nehéz, nekem is nagyon nehéz, egyik oldalból, bár valószínűleg sokkal könnyebb, mint neki pedig azért nehéz, mert ugye egyedül van a három gyerekkel itthon.

0: Megyesi család!
1: Az volna a kérdésem, hogy a Megyesi családnak mi az ereje, hogy mitől igazán jó ez a család, mitől működik jól ez a család. Itt már elhangzott például a tervezés, hogy megterveznek mindent nagyon. De mondjuk ezen kívül még mi az, ami esetleg a javukra szolgálhat, illetve mint pozitívumot említenék a családjukkal kapcsolatban?
2: Ezen gondolkodtunk sokat, mert gondoltuk, hogy fel fogod tenni ezt a kérdést. Hallgattunk egy-két interjút, és úgy hirtelen nem tudtunk semmit volna. Beszéltük is, hogy na, erre mit fogunk vajon mondani erre a kérdésre. Szerintem az talán, hogy alapvetően, hogy szeretjük egymást, nagyon, a gyerekeket is, és hogy őszinték vagyunk egymással. Tehát kimondjuk azt, amit ki kell mondani, néha meg is haragszunk egymásra miatt.
1: Igen?
2: Igen, előfordul.
1: De azért ne képzeljenek a hallgatók egy nagyon olaszos családot.
2: Nem ennyire, de hogy van ilyen, hogy kimondjuk, nem kellett volna, megharagszunk, durcizunk egy picit egymásra, és akkor kibékülünk. Tehát, hogy van az a fázis, hogy leülünk, és akkor megbeszéljük, hogy ezen, hogy lépjünk túl ezeken a dolgokon, és szépen haladunk tovább. Tehát, hogy elfelejtjük ezeket a dolgokat.
1: Mi az, amin esetleg változtatnának? Amitől jobban, még jobban működhetne ez a család?
3: Még több időt együtt tölteni. Tehát most is igyekszünk, hogy közösen leülünk egy mesét megnézni, vagy közösen leülünk társasozni. De ugye a kisebbek még annyira nem tudnak belekapcsolódni. Sétálni megyünk, vagy kirándulni. A fiúk nagyon szeretnek a focipályára kimenni. Tehát még több időt közösen tölteni, hogy lássák a gyerekek is, hogy milyen jó az, van testvéred, hogyha van anyuka, apuka, és hogy ők is belecsatlakoznak abba a játékidőbe, amivel ők foglalkoznak.
1: Nagyon fiatalok, 33 évesek mindössze. Most az, hogy lesz-e még esetleg negyedik gyermek, ötödik gyermek, bővül-e még a család, én azt nem is firtatnám. De hogyha mondjuk egy 15-20 év múlva visszajövök önökhöz, amikor már a gyerekek is nagyobbak, akkor mit szeretnének, hogy milyen kép fogadjon engem az önök családjáról? Nem is magam miatt kérdezem, hanem hogyha mondjuk ez a tervezős család, ahogy én most megismertem önöket, 15-20 évre előre tervez, akkor hogy fog kinézni a Megyesi család a tervek szerint, vagy a remények szerint 20 év múlva mondjuk? Együtt, külön, itthon, külföldön?
3: Hát azt szeretném mondjuk, hogy a gyerekek hazajárjanak, hogyha nem is itthon lesznek, de persze azt is szeretnénk, hogyha itthon lennének. Úgy szoktuk emlegetni, hogy szeretnénk, ha legalább egy gyerekünk itthon lenne velünk, tehát itthon alapítna a családot, és akkor részt vehetnénk az unokák felügyeletébe, meg ilyesmi, de hogy ők, hogy boldogok legyenek, azt szeretnénk, hogy megtalálják azt a foglalkozást, amivel szeretnek foglalkozni, hogy el tudjanak helyezkedni abban, amivel szeretnek foglalkozni, és hogy ők is családot alapítsanak, hogy megtalálják azt az embert, akivel meg tudják beszélni a mindennapokat, az apróbb gondokat is megosztani, tervezni tudjanak együtt, mert mi azt nagyon szeretünk együtt tervezni, és hogy családot alapítsanak.
2: Valószínűleg nem fogjuk visszafogni őket, mondjuk benne van a papírban, hogy elmennek, de tényleg annak nagyon örülnénk majd, hogyha legalább az egyikük velünk maradna itthon, vagy nem is annak, hanem annak, hogy nem maradjunk ketten. Tehát, hogy jó egymás társasága, de azért szeretnénk tényleg azt, hogy legyen egy nagy családunk valamelyest. Aztán a nagyobb ünnepekre így majd összehozni a családot, ha külföldön is vannak, legalább akkor jöjjenek haza, vagy mi menjünk ki, és hasonlóak. Igen, ez igazából.
1: Önöknél sosem volt téma az, hogy összepakolni és váltani egy igazán nagyot, elköltözni. Ugye ez a felvétel, amikor készül, akkor még az orosz-ukrán háború zajlik, végét nem látni, ugyanúgy nem látni. Két tanárember, nagy családosok, tehát ebből a szempontból én biztosra veszem, hogy nincs probléma, viszont hát azért a körülmények azért jócskán megváltoztak az elmúlt 4-4,5 év alatt. Sose volt az téma?
2: Téma volt, beszélgettünk is róla sokszor, de nem komolyan. Össze is pakoltunk, amikor kitört a háború, nem rögtön, igazából arra ébredtünk, hogy az egyik barátom hív, hogy már határom, ami meg még alszunk, nem is tudtuk, hogy kitört a háború. És összepakoltunk, azt hiszem egy ilyen 3 hónapig volt bepakolva a bőrönd, hogy hát ha esetleg, vagy 2 hónap, aztán azt hiszem, hogy ott olyan április-május körül már talán nem lehetett olyan könnyen mozogni, úgyhogy kipakoltuk a bőröndöt. Én úgy voltam vele, hogy ha megyünk, vagy legalábbis Timi azt mondta, hogy ő nem akar menni, hogy én menjek, mert ugye fő a biztonság, az én biztonságom, akkor még csak Kristóf volt, és mondtam neki, ha megyek, akkor megyünk együtt, mind a hárman, akkor szedjük a sátorfánkat és megyünk együtt, külön nem. Ha pedig maradok, akkor maradunk együtt. és akkor nem mentem ki. Aztán meg már nem tudtam kimenni, de így utólag visszagondolva nagyon hálás vagyok érte, mert hát nem jött volna András 23-ba, és tavaly pedig nem jött volna Eszter. Tehát, hogy így teljesedtünk ki, hogy akkor azt a lépést nem hoztuk meg, hogy kimenjünk Magyarországra, mert ha meghoztuk volna, és olyan terveink lettek volna, akkor valószínűleg nem mennénk meg családosok. Mert akkor ott kellett volna megalapoznunk a jövőnket, és csak úgy nem vágtunk volna valószínűleg bele a dolgokba, amíg nincs ott is egy biztos lakásunk, vagy egy házunk, vagy bármi másunk.

0: nagyfiú itt ül mellettem.
1: Kristóf.
0: Hány éves vagy, Kristóf?
1: 6.
0: Hány testvéred van neked?
1: 2.
0: 2? Figyelj már, milyen legidősebb testvérnek lenni?
1: Hát jó.
0: Jó? Igen, szoktál azon gondolkodni már, hogy mi leszel, ha nagy leszel?
1: Nem tudom.
0: Nem? Még semmi ötleted nem volt? Esetleg amit apa csinál, vagy anya csinál? Nem? Még csak a játék? Igen? Mi a kedvenc játékod?
1: Szólókácsa, puzzle, még a dinoszauruszok.
0: Igen? Szereted a dinókat? Melyik a kedvenced? Van kedvenced?
1: Uh-huh.
0: Melyik?
1: Teratodon.
0: Teratodon? Jó, mondtam.
1: Teratodon.
0: Teratodon. Jó, jó, rendben.
1: Vannak ott is dinók fent.
0: A falon? Ez egy egész hadsereg. Mi az, amit együtt szerettek csinálni a családdal?
1: Én szerettek locsolni, szedni málnát, fekete ribizli.
0: És amikor nincs málna meg ribizli? Mondjuk télen, amikor hideg van és bent vagytok a házban.
1: Akkor hógolyózunk, meg építünk egy hóember, és szánkozunk.
0: Aha.
1: És a hóemberre teszünk sárlat, meg köveket, meg répát az orra.
0: És milyen sapkája van, milyen kalapja van?
1: Fedő.
0: Fedő? Fazék? Szoktál segíteni anyáiknak valamiben?
1: Igen.
0: Miben? A locsolást már mondtad, azon kívül van még valami?
1: Igen.
0: Esetleg a testvéreidre vigyázni?
1: Vigyázok Eszterre, az a kicsi. Ő már 8 hónapos.
0: Igen?
1: Ő már tud mászni is.
0: El tud mászni?
1: Igen.
0: És ilyenkor utána kell menni?
1: Még így is tud, meg tud így állni.
0: Igen? Négy kéz lehet menni, és már fel tud állni egy szék mellett?
1: Igen.
0: És a középső testvéred?
1: Andris.
0: Ő mennyi idős?
1: 3.
0: Őben már lehet játszani akkor, nem?
1: Uh-huh.
0: Foci? Vagy dínóztok? Ő is szereti a dínókat?
1: Igen.
0: Igen?
1: A Tyrannosaurus meg a Triceratops.
0: Striceratops?
1: Triceratops!
0: Triceratops. Jó, hát nevezhetem.
1: Meg a Tyrannosaurus.
0: Értem. Jól van. Lehet, hogyha nagy leszel, akkor mondjuk állatorvos leszel?
1: Nem tudom.
0: Nem tudom.
1: Még.
0: Jó, köszönöm szépen a beszélgetést.

0: Gyesi család!
1: Végezetül pedig az érdekelne még engem, hogy a hit, a vallás, a jóisten, az mennyire van jelen a Megyesi család életébe, akár a hétköznapokban, vagy az ünnepekben.
2: Igyekszünk, meg vallásosnak tekintjük magunkat. Ünnepekkor mindenképpen megpróbálunk eljutni, vagy a család egyik része megpróbál eljutni a templomba. Mindennapjainkban inkább vallásosnak tekintem magunkat, mert minden este lefekvéskor imádkozunk, és még azt szoktuk utána csinálni, hogy mióta Kristóf rendesen beszél, meg így már el tudja dönteni a dolgokat, akkor mindig hozzátesszük, hogy is. És mit köszönünk meg a mai napból a Jóistennek, hogy mi volt az, ami nagyon jó volt, mi volt esetleg, ami rossz is volt, de utána valahogy kihoztuk belőle a jót. És ez az, ami úgy szerintem úgy lassacskán így megalapozza majd benne is azt, hogy a Jóisten az életünk része, és hogy miért vagyunk hálásak minden nap neki.
3: Őszintén, mi nagyon szeretnénk minden vasárnap eljutni a templomba, de sajnos nem mindig úgy jön össze, kisgyerekek miatt, meg mi miattunk is, ezt is mondhatjuk. De szerintem a vallásosság az már a legelejétől fogva a része volt a kapcsolatunknak. Sokat jártunk korábban ilyen dicsőítő alkalmakra, lelki gyakorlatokra a líceumba. Annyit kell tudni rólunk, hogy mi nem egy vallásúak vagyunk. Én római katolikus vagyok. Nekem az egész családom, azt is mondhatnám, római katolikus. Nagybátyám az egyházban is dolgozik, Megyesi Laci. Timiék viszont reformátusok. Az elején még ezen is csiszolódnunk kellett, mert Timi református barátot akart az elején. Aztán mégsem úgy lett, hála Istennek. Régebben többet jártunk templomba, amíg ketten voltunk, addig igyekeztünk mindig ott lenni, vagy jártunk alkalmakra. Ahogy jöttek a gyerekek, azt is mondhatnánk, hogy egyre kevesebbszer érünk oda, de igyekszünk mindenféleképpen.
1: Volt olyan pillanat eddigi házasságotokban, nem is az életre, mondjuk amióta egy kapcsolatban vagytok, amikor nagyon kellett a hit, a Jóisten ahhoz, hogy tovább tudjatok lendülni?
2: Igen, volt. Elvesztettünk egy kisbabát a házasságunk elején, nem is tudom, ott pár hónapra rá. Nagyon örültünk, meg nagyon akartuk mind a ketten, és sajnos 7 hónaposan elveszítettük, és nem tudom, szerintem akkor ez egy mély pont volt, mert utána valahogy ugye a kapcsolatunk is egy kicsit megváltozott, mert én nem tudom, be voltam rögzülve arra, hogy nagyon szeretnék kisbabát, és ott egy jó ideig, nem is tudom, majd egy évig nem is jött a következő gyerekáldás, és akkor szerintem kezdtünk el közösen imádkozni ezért, hogy a Jóisten, hogyha úgy látja, hogy alkalmasak vagyunk, akkor küldjön nekünk gyermekáldást, és szerintem több mint fél évig minden nap közösen leültünk, és mikor már megfogant a kisbaba, azután is, meddig meg nem született, szerintem mi napi szinten imádkoztunk érte, hogy minden rendben legyen.
1: 2026-ban, nyáron, itt ülök önöknél, Berebrákoson, egy fiatal házaspár, nagy családosok, 3 gyermekkel. Ha azt kérdezem, hogy boldogok-e, akkor arra mi a válaszuk?
2: Igen, azok vagyunk.
3: Nagyon.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: De legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
1: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.
4: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
5: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
6: Sziasztok, Antal István vagyok, ez pedig a Zenesáv. Ma olyan dalokat hoztam, amelyek már egyszer meghódították a világot, most pedig új hangzással térnek vissza. Привіт усім, це музичний трек на хвилі радіо Пульс FM. Сьогодні я підібрав для вас пісні, які вже колись підкорили світ, а тепер повертаються у новому звучанні. Не перемикайтеся, починаємо.

A múlt és a jelen most már tényleg összeért, a következő dal pedig méltó lezárása ennek a zenei utazásnak. Két legenda egy különleges feldolgozásban. Michael Jackson és a Queen, There Must Be More to Life.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: szemmel.
1: Ha Vásárosnamény környékén kirándulunk, érdemes egy rövid kitérőt tenni Aranyosapátiba, ahol a település egyik legértékesebb műemléke, az Újhelyi Kastély, vagy más néven Újhelyi Kúria várja a történelem iránt érdeklődőket. Az épület eredetileg 1725-ben épült barokk stílusban, az Ördög család megbízásából. Az építés pontos évét egy a falba épített mester gerenda őrizte meg az utókor számára. A kúriát 1834-ben klasszicista stílusban átépítették, majd az 1880-as években újabb átalakításokon esett át. Ekkor kapta a főhomlokzat jellegzetes, dóroszlopokkal díszített tornácát, a timpanumban pedig ma is látható az Ördög család címere. A kastély az évszázadok során több nemesi család tulajdonában is volt. Az Ördög családot az ilosvaiak, majd az újhelyi család követte. A 20. században az épület már egészen más szerepet töltött be. Működött benne napközi otthon, egy ideig pedig a községi könyvtárnak is otthont adott. A rendszerváltást követően a kastély visszakerült az újhelyi család tulajdonába. Bár jelenleg nem látogatható szabadon, és felújításra vár, kívülről is különleges hangulatot áraszt. A kúri előtti idős fák az egykori kastélypark utolsó hírmondói, amelyek még ma is felidézik a régi nemesi birtok eleganciáját. Ha tehát a Tiszavidéken barangolunk, Aranyosapáti nem csak templomai, hanem ez a közel 300 éves kastély miatt is megér egy rövid megállót, hiszen minden régi épület egy-egy történetet őriz, és az újhelyi kastélynak bőven van mit mesélnie.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Настя.
1: Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: 92.1 FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

sláger, de most egy egészen új köntösben. Ez a mai zenesáv egyik különlegessége, régi kedvencek mai hangzással. És maradunk ezen az úton, Kim Wilde, azután pedig Rick Astley következik a Sleeping-el.

0: játszanék.
1: A te ritmusodra hangolva.
2: Boldog FM.
3: Dalmok nem ismerik az időt, most pedig egy kis kanyar következik. Egy mai előadó, aki már a címével is visszakacsint a múlt felé.

A múlt és a jelen most már tényleg összeért, a következő dal pedig méltó lezárása ennek a zenei utazásnak. Két legenda egy különleges feldolgozásban. Michael Jackson és a Queen, There Must Be More to Life.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt.
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

0: Benedek Elek, Kondás Jankó, mesélő Hatás Andrea. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az üveghegyeken is túl. Volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. De olyan szegény volt ez az ember, mint a templom egere. Mikor ettek, mikor nem. Azt mondja egyszer a szegény ember a legidősebb fiának.
1: Eredj, fiam, az erdőbe, s vágj fát, majd talán megáld valaki.
0: Elmegy a legény az erdőbe, vágja a fát, hogy csak úgy csurgott róla a verejték. Amint ott kínlódik, izzad, oda megy egy ősz öregember, s mondja neki.
2: Hát te mit kínlódsz, fiam?
1: Én bizony fát vágok, öregapám, talán megáld valaki,
0: mondja az öregember.
2: Hagyd azt a favágást, fiam, eredj haza. Van az apádnak egy szántóföldje, azon a szántóföldön egy diófa. A diófa alatt egy lyuk. Nézzetek bele, majd találtok ott valamit.
0: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott az ősz öregembertől. Mennek mindjárt a szántóföldre, s hát csak ugyan. A diófa alatt van egy nagy lyuk. Bekukucskálnak, s látják, hogy odalent egy nagy kamara van. S az a kamara tele van liszttel, szalonnával, s mindenféle jó elemózsiával. Ott mindjárt fölszednek, amit felszedhetnek, viszik haza, s nagy vendégséget csapnak. Mondja másnap a szegény ember a középső fiának.
1: Eredj, fiam, te is az erdőbe! Hát, ha téged is megáld valaki!
0: Kimegy a középső legény is, vágja, rója a fát, s hát jön az ősz öregember. Megszólítja a fiút.
2: Ugyan, mit killódol, fiam? Eredj csak haza, van az apádnak egy szántóföldje, a szántóföldjén egy akácfa, az akácfa alatt egy nagy pince, tele van az boros hordókkal.
0: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott. Mennek a szántóföldre, s hát csak ugyan igaza volt az ősz öregembernek. Volt abban a pincében 100 boros hordó is. Mindjárt csapra ütöttek egy hordót, jól ellátták magukat, aztán szekeret fogadtak, s a sok hordót hazavitték. Harmadnap azt mondja a szegény ember a legkisebb fiának.
1: No, Jankó, fiam, eredj ki te is az erdőbe, hát, ha téged is megáld valaki.
0: Kimegy Jankó, vágja a fát, izzad erősen. De egyszer mit gondol, mit nem, eldobja a fejszét. Ő bizony többet nem kínlódik. Úgy is van otthon enni, s innivaló elég. Tüzet gyújtott, szalonnát vett elő a tarisznyájából, nyársra húzta, s úgy sütögette a szalonnát. Amint a tűz mellett ül, oda jön az öregember, s kérdi Jankót.
2: Hát te, fiam, mit csinálsz itt?
1: Én bizony, öregapám, szalonnát sütök. Az apám ugyan azért küldött, hogy fát vágjak, de én egyet se kínlódom többet.
2: Jól teszed, édes fiam, ne is kínlódjál. Nesze, adok neked egy pálcát, ennek még hasznát veheted.
1: Hát ezzel ugyan bizony mit csináljak?
0: Kérdezte Jankó.
2: Ej, fiam, csak jól vigyázz erre a pálcára, mert ez olyan pálca, hogy egy súhintásra agyonüthetsz vele, akár egy regement katonát.
0: Hazamegy Jankó, otthon a fejszét nagymérgesen ellódítja, s mondja az apjának, hogy ő többet nem kínlódik, ne küldje az erdőbe. Megharagudott a szegény ember.
1: Mit beszélsz, te macskabéka, te? Az én házamnál én parancsolok. Ha nem akarsz dolgozni, ki a házamból? Fel is út, le is út! Jól van,
0: mondta Jankó.
1: Ne haragudjék, édesapám! Elmegyek, ha úgy kívánja!
0: Azzal elindult világgá. Nem vitt magával semmit a világon, csak a pálcát. Megy, mendegél hetet hét ország ellen, s addig meg sem állott, míg a király városába nem ért. Bemegy a király udvarába, ottan volt egy nagy szemétdomb. Arra fölment, elkezdett benne kotorászni a pálcával. Meglátja a király, lemegy hozzá, s kérdi.
1: Hát te ki vagy, fiam?
2: Én az, aki,
0: mondta Jankó nagy hegykén.
1: Hol lakol?
2: Ingben, s nadrágban,
0: felelt Jankó.
1: Hogy hívnak?
2: Jankónak.
1: Hát mit keresel a szeméten?
2: Szolgálatot, felséges királyom.
1: Na bizony, ha szolgálatot. Állj be hozzám, megfogadlak kondásnak.
0: Még jól meg sem nyugodhatott Jankó. Kezére adtak 100 darab disznót. Azt mondta neki a király.
1: No, Jankó, itt van 100 darab disznó, hanem azt megmondom neked, nehogy az ólomerdőbe hajtsd, mert szörnyű halálnak halálával halsz meg.
0: Hiszen Jankónak sem kellett egyebet hallani. Egyenesen az ólomerdőbe hajtotta a disznókat. Hadd lám, mi van ott. Bemegy az ólomerdőbe, a disznókat ott elcsapja, hadd járjanak, amerre tetszik. Ő meg leült egy fa alá, tüzet rakott, volt egy darabka szalonnája, s elkezdte sütni. Hát egyszer jön nagy dérrel, durral a hétfejű sárkány. Nagyot kiált.
1: Hé, emberizink! Hogy mered pusztítani az én erdőmet?
0: Azt mondja Jankó.
1: Ne veszek egyék kend, hanem üljön ide a tűz mellé. Süssön szalonnát kend is. De ilyen-olyan teremtette! Majd sütök én neked szalonnát!
0: S neki szaladt Jankónak, kitátotta mind a 7 száját, hogy szerte szaggassa.
2: Úgy ám, mondta Jankó, hiszen mindjárt becsületre tanítlak én.
0: Olyat húzott a pálcájával a sárkányra, hogy egyszeriben leszakadt mind a 7 feje. Nézi, vizsgálja a sárkány fejét, s a 7. egy nagy kulcsot talált.
2: Hiszen, ha itt kulcs van,
0: mondja Jankó magában,
2: akkor itt valahol ház is van.
0: Elindul az erdőbe, néz erre, néz arra. Még egy jó hajításnyira sem ment, hát előtte áll egy rengeteg nagy ólomvár. Próbálja a kulcsot, szépen belé talál a vár kapujába. Kinyitja, bemegy, végig sétál a szobákon. Az egyikben talál egy ólombokrétát, s azt mindjárt a kalapjára tűzi. Aztán kimegy az udvarra, ott talál egy kutat, belenéz, s hát abban egy ólomparipa lóg fejjel lefelé. Megszólal a paripa.
2: Isten hozott, kondás Jankó! Édes gazdám, üss rám a pálcáddal, s bizony nem bánod meg!
0: Jankó szépen meglegyinti a lófarát, s abban a pillanatban kiugrik a kútból.
2: Köszönöm, kondás Jankó, hogy megszabadítottál! Nesze, itt van a kantárom! Tedd el, s ha valamikor szükséged lesz rám, csak rázincsd meg! De addig el ne menj innét, csináltass az udvari szabóval egy ólomruhát, akkorát, hogy egy dióba beférjen, s azt tedd a fülembe!
0: Csináltatott Jankó mindjárt ólomruhát, beletette egy dióba, a diót beledugta a ló fülébe, s azzal a lovat szépen bekötötte az istállóba. Aztán tovább megy, jár, kel az udvaron, betéved a disznóolba. Hát ott van 100 darab disznó, a király régi kondásával. A 7 fejű sárkány zárta ide. Kieresztette a kondást, s a disznókat, aztán felment a palotába, ott egy kád ólompénzt méretett a kondásnak, s azt mondta neki.
1: Eredj, öcsém, Isten hírével, amerre a szemed lát!
0: Elmegy a kondás nagy örömmel, Jankó meg a 100 darab disznót kitereli a várból az erdőbe, a másik 100-hoz csapja, s úgy hajtotta haza a 200 disznót. A király már kint állt az ajtóban, úgy várta Jankót, s olvasta egyenként a disznókat, hadd lám, hogy vagy egy, nem veszette el.
1: Dehogy veszett,
0: 200 volt a 100 helyett. Örült is a király, de nagyon, s mondta nagy örömében Jankónak.
1: No, fiam, megengedem, hogy az inasokkal vacsorálj. Nem eszem én senki fiával,
0: mondta Jankó.
1: Adják külön az én vacsorámat.
0: Jól van, kiadják neki a vacsorát külön. Hanem a legidősebb királykisasszony Észrevette az ólombokrétát. Oda sompolygott Jankóhoz, s kérte szépen.
1: Jankó, add nekem ezt a bokrétát. Nem adom én,
0: mondta Jankó.
1: Szerezzen magának a kisasszony.
0: De addig kért, addig könyörgött, s olyan szépen, hogy Jankó mégis odaadta a bokrétát. Másnap, mikor Jankó kieresztette a disznókat, a király erősen meghagyta neki, nehogy az ezüsterdőbe menjen. De beszélhetett a király. Jankó egyenest az ezüsterdőbe hajtotta a disznókat. Ott elcsapta, hadd menjenek, amerre tetszik. Leült egy ezüstfa alá, szalonnát vett elé, nagy tüzet rakott, s úgy sütögette. Hát egyszer jön a 14 fejű sárkány, s rá kiált nagy mérgesen.
1: Hogy mersz az erdőmben járni? Most vége az életednek!
0: Jankó ennek is eleget mondott a szép szóval, hogy üljön le a tűz mellé. Jobb, ha ő is szalonnát süt, de a sárkány még mérgesebb lett. Jankónak rontott.
1: Na, ilyen-olyan adta! Majd eszem én veled szalonnát!
0: De többet aztán egy kukkot sem szólott, mert Jankó úgy oda legyintett a pálcájával, hogy a sárkánynak mind a 14 feje leesett. Akkor aztán rendre nézte mind a 14 fejet, hát ha itt is talál valamit. Azám talált is egy ezüst kulcsot.
1: No, ez bizonyosan az ezüstvár kulcsa lesz,
0: mondja Jankó magában, s elindult, hogy megkeresse az ezüstvárat. Megy, mendegél, erre, arra, s egyszerre csak rátalál az ezüstvárra. Próbálja a kulcsot, hát jól talál a kapuba. Bemegy a várba, végigjárja a szobákat, egy asztalon talál egy ezüst bokrétát, a kalapjába dugja. Aztán kiment az udvarra, ennek is a közepén volt egy kút. Belenéz, s hát egy ezüst paripa lóg fejjel lefelé. Megszólal az ezüst paripa is.
1: Isten hozott, Kondás Jankó, kedves gazdám! Üss rám a pálcáddal, bizony nem bánod meg!
0: Jankó ráütött az ezüst lófarára, a ló egyszeribe kiugrott, s nekiadta a kantárát. Azt mondta az ezüst paripa.
2: Vigyázz jól erre a kantárra, s ha szükséged lesz rám, csak rázincsd meg! Van itt egy udvari szabó, avval csináltass magadnak egy ezüst ruhát, de olyant, hogy egy dióba beleférjen, s azt a diót dugd a fülembe.
0: Úgy tett Jankó, ahogy a paripa tanácsolta. Aztán benézett a disznóolba, s hát ott is volt 100 disznó a kondással. Ez is a királyé volt. Kieresztette ezt a 100 disznót is. A kondásnak méretett egy kád ezüstpénzt, s elküldte, hadd menjen, amerre a szeme lát. Ő pedig a 100 disznót kiterelte az erdőbe, s estére 300 disznót hajtott haza. A király most is ott állt a kapuban, várta Jankót. Számlálta egyenként a disznókat, s majd megölte a csodálkozás, mikor 200 helyett 300-at számlált.
1: No, Jankó,
0: mondotta a király.
1: Még ilyen kondásom nem volt a világon való életemben. Megengedem, hogy a vezéreimmel vacsorázzál.
2: Nem vacsorázom én senki fiával,
0: mondotta Jankó.
1: Adják ki az én vacsorámat külön.
0: Hát jól van, kiadják a vacsoráját külön. De mikor éppen vacsorázott, hozzásompolygott a középső király kisasszony, s kérte.
2: Jankó, add nekem az ezüst bokrétádat.
1: Nem adom én,
0: mondotta Jankó.
1: Szerezzen a kisasszony, ha ezüst bokréta kell.
0: De addig kérte, s olyan szépen kérte, hogy mégiscsak odaadta. Másnap reggel megint kihajtja Jankó a disznó csordát, s a király most azt mondta neki, hogy minden üvé mehet, csak az aranyerdőbe ne menjen, mert ott hagyja a fogát.
2: Hiszen majd meglátom,
0: gondolta magában Jankó, s egyenesen az aranyerdőbe hajtotta a disznókat. No, ott éppen úgy járt, mint az ólomerdőben, s az ezüsterdőben. Csak hogy az aranyerdőben 24 fejű sárkány lakott, annak vágta le mind a 24 fejét. Az aranyvárban aranybokrétát talált, a várkútjában aranyszőrű paripát, s az aranykantárt adott neki. Ott is talált 100 disznót, azt is kiterelte a várból, s estére 400 disznót hajtott haza. Hely, uram, teremtőm, megörült a király, mondta Jankónak.
1: Na, Jankó fiam, megengedem, hogy este velünk vacsorázz. Nem vacsorázom én senkivel, felséges királyom. Adják az én vacsorámat külön.
0: Kiadják a vacsoráját külön. De a kicsi királykisasszony meglátta kalapjában az aranybokrétát. Jankóhoz ment, elkezdte círókálni, morókálni, s Jankó egy szóval sem mondotta, hogy nem adja oda. Kivette a kalapjából a bokrétát, s szépen a kicsi királykisasszony kezébe tette. Negyed nap, amikor Jankó éppen indulóban volt a disznókkal, hallja, hogy a király kihirdettette az egész országban, hogy férhez akarja adni a 3 leányát. Egy magas fának a tetejére kitűzetett 3 bokrétát, s kihirdették, hogy azé a 3 legényé a 3 királykisasszony, aki a lovával felugrat, s a bokrétát lekapja. No, jöttek is mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények szerencsét próbálni. De a fának fele magasságára sem tudott egy sem ugratni.
2: Hiszen majd felugratok én, gondolta magában Jankó.
0: Megrázta az ólomkantárt, egyszeribe ott termett az ólomparipa. Felöltötte az ólomruhát, bevágtat a király udvarába, s egy ugrásra lekapja a legidősebb királykisasszony bokrétáját. Bezzeg örült a legidősebb királykisasszony, hogy neki már van mátkája. De nem sokáig tartott az öröme, mert Jankó úgy elvágtatott a bokrétával, mint a sebes szél. Akkor megrázindotta az ezüst kantárt, s jött az ezüst paripa. Másodszor is bevágtatott a király udvarába, s egy ugrással lekapta a középső királykisasszony bokrétáját. Hiszen lett erre nagy öröm, de lett a nagy örömre mindjárt nagy szomorúság is, mert az ezüstruhás vitéz is egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől, mintha a föld nyelte volna el. Hanem egy perc, kettő még bele sem telt, Jankó megint ott termett a király udvarában, de most aranyszőrű paripán. Egy ugrással lekapta a kicsi királykisasszony bokrétáját, azzal hopp, elnyargalt. Bezzeg volt sírás rívás, sírt a 3 királykisasszony, mint a záporeső. Lám, mind a 3 bokrétáját elvitte egy-egy vitéz, s most már sem bokréta, sem vőlegény. Azt mondta a király.
1: Ne sírjatok, édes leányaim! Van itt az udvarban királyfi, s herceg elég! Válasszatok közülük kedvetek szerint valót! Nesztek! Adok nektek egy-egy aranyalmát! Dobjátok annak, akinek tetszik! Az lesz az uratok!
0: A 2 idősebb királykisasszony csak egy kicsit körültekintett, s mindjárt odadobta egy-egy királyfinak. Hanem a kicsi királykisasszony nem dobta senkinek.
1: Hát mit akarsz?
0: Kérdezte a király nagy mérgesen.
1: Talán bizony több legényt hívassak?
2: Csak hívasson, édesapám, mert nincs itt, akinek én az aranyalmát dobnám.
0: Előhívatják mind az udvarbéli legényeket, de egynek sem dobta az aranyalmát a kicsi királykisasszony. Csak Kondás Jankó nem volt köztük.
1: Hívjátok elő Kondás Jankót!
0: Kiáltott a király. Szaladnak az inasok Kondás Jankóért, mondják, hogy hívatja a király. De Jankó azt üzente, hogy addig nem megy, míg minden disznó mellé egy embert nem állít a király.

világot bejártam, de még hozzád hasonlatos legényt nem láttam. Isten neki, neked adom a leányomat, s vele az egész királyságomat. Egyszeriben megeresztették minden hordóban a csapot. Volt helyehúja, lakodalom, amilyen még nem volt sem ezen, sem a más világon. Itt a vége, fuss el véle!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidyam a stopa. Jodin FM.
1: Klasné radio. Vdorohu.